0: In the end, I believe.
1: Ich wünsche mir, dass in Zukunft keine Autos mit Umweltverschmutzung mehr
2: fahren.
3: Ich wünsche mir
4: Zuversicht.
5: Die Zukunft arbeitet
6: sie nur noch vom Schreibtisch aus
7: und liefert Drohnen auf der Straße.
8: Kälter wird, dass man wieder Schnee kriegt und dass die Erdaufwärmung wieder stoppt und der Nordpol wieder einfach gewöhnlich wird. Das wünsche ich mir.
9: A jövőtől a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az, és minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
10: Kada razmišljam o budućnosti, obično zauzimam pesimistički stav i ne mislim o budućnosti baš pozitivno. Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
11: If we don't pay attention to global warming, we may see mass panic on a not too distant future colony.
12: If we don't pay attention to global warming, we may see mass panic on a not too distant future colony.
13: If we don't pay attention to global warming, we may see mass panic on a not too distant future colony.